0: Ajeng kotro kali
1: Roro cici nem nem cimon nem tumrap tataraning murid
0: kotro tiko
1: monem cici cici cinem ci bangun turut guru niro
0: terus kawan